jaja Helin, jaja Helin. Olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsa, akár az atolja pár. Jaja Helin, szemekéke olyan titoktatos, mint tengernél a tenger, szívem oly heves ember.

0: szerelmes vagyunk, hogy oda megyek, rám
1: vár az a gyönyörű lány.
0: Jaj a helén, jaj a helén, olyan szép volt, mint a libanoni cédrus kertben a rózsák, akár a datolyabbák. Jaj a helén, jaj a helén,

0: hogyha sosem fakadt még virágat, igény s bolondot sosem csinált.
1: Remélem, áldott jelent itt, aki én látom.

minden asszony Mona Lisa. Kedves, szép és jó, ha szívből szereted ő, sorsát csak is te rád bízza, hogyha ő az első nálad minden előtt.

világ, nincs az életedben árnyék. Látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát, ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a föl.

In csas életedben árnyék, látod Mona Lisát, szelíd lágy mosolyát. Ez a legdrágább ajándék, melynél szebbet itt a földön senki sem áld. Ez a mosolygás hozza a szellőt, ami kergeti, űzi a felhőt.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázvállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

seems worthwhile. I'm left with the blues in my heart. How can

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyen foly finomat. Doktor

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek oly finomat, doktor úr, magára spóroló, doktor úr, ez csupa jó dolog, doktor úr, a szívem már lefagyik, csak nekem rendeljen holnap köztől.

Doktor úr magának forró, doktor úr, ez tud a jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen holnap összölhatik.

0: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult is elírás folytán Petes Ferenc.
1: Tangó egyenlő fényes padló.

van és sok a ruha. Nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, járhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bogorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

kézitten egy fafurúja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó barat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sok

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

0: Kedves hallgatóinkhoz ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncvitje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát.
1: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch's

Hagytok könnyeket másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menjük.

Hagyd a könnyeket, másnak, rád még szép erőcek várnak, hát most menj, kedve.

ezzel a hangzottel Farkadi Rozsnyai és Budai Zseni Jézus. Foxtrot ritmus. Illnicki Vadnai és Györkösi szövegével. Előadta a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész. Előadja Vejgan Tibor.

kérem megbocsát, már megyek tovább, míg egy perc is elhagyom magát.

ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán

Én keresek egy ember, egy férfi. Hogy mi az oka ennek, nem értik.

én nem tehetek róla. Bocsánat. Tíz

0: Be kellett menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
1: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
0: Ezek lámpák, rádiólámpák.
1: Igen.
0: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
1: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
2: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2+1 lámpás hálózati rádiókészülék.

0: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
1: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatban menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Még pedig a tekercstől, a transformátoron keresztül, a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
0: Igen.
2: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
1: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
0: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulak. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak, és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
1: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
0: Na igen, Magyarországtól kérdeztem, és kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
2: Tehát elhalványodott az a szál, az mit jelent?
0: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, vagy
1: az
0: baj van.
1: Az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szorul.
3: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax-krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett, jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye,

mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet ha csókra vár. Esküszöm, a szíve kemény, esküszöm, ha nincsen remény, feltűzöm, mind árva legény, szerelmem egy szögre már. Kincs, nincs, bohémat anyám, konyhámon csak gondok főnek, kék, ég, kincseit talán a falra lefestem önnek. Mademoiselle, legyen az enyém, mademoiselle, szeressen belém, higgy el, a szívem szegény, eletet ha csókra vár.

0: Good morning, everyone. This is the BBC Night Programme.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehéz bombázók Oroszország Felesztinnel, a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinski Sándor.

vive, mamo, marciu pore mi, Hollywood, Hollywood, mindenki slány odafut. Kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, míg a nyáron sejhaj lesz lakodalom. Mint a cukrot, úgy szeretlek, mint az árnyék, úgy követlek, sejhaj, szöszke angyalom. A legény élet kutyának való, épp ezért busuljon a ló. Mert bizony kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom.

I am, you are, she is. He asks them to jaw, kichi delish. I will, you will, she will. Ön a legelső, helyes civil. Így most már tudnánk perfekt angolul. Tanulhat tőlünk minden angol úr. I am, you are.

Az esküvés, amit én kérek, oly kevés, csak azt ígéri egy kis hamis, hogy szeretni fogsz még holnap is. Így lesz az élet nagyszerű, minden perc napfény és derű, a gond a bánat elmarad, mert vidámnak érzed.

0: megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
2: Tuke Rádió, Svobodna Európa. Glasov na Svobodna Bulgária.
3: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
4: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
5: Hlási sa vám hlas slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: nincsenti a bakancsomnak,
1: bakancsomnak
0: nincsen szíve a galambomnak,
1: galambomnak.
0: Miért nincs szíja a bakancsomnak,
1: bakancsomnak?
0: Mert nincs szíve a galambomnak.

Minnegli, Mrs. Reno, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

a Margit szigeten, indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a két Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek. A kis leját ilyetten karjaidban esett, elkaptad őt, kicsit meg símogattad, ránéztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

Anna Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kis

kicsit meg simogattad rá néztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szemed, csupa meleg szeretet. Benne

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt áll. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Nándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem. Csak annyit mondanék, hogy eszemben jársz te mindig, és ezért oly kék az ég, ha kicsit szeretsz. Ne titkold, kedvesem, neves, és nézd rám édesen, tudom jól, hogy szeretsz már, ne félj ránk, boldogság vár. Egymási lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz oka. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem,

ránk boldogság vár. Egy másé lehetnénk már tavaszra, és panaszra nem lesz okos. A szívet kívánom, kis virágom, így világos, ugye a dolog? Az élet csodás, úgy ragyog ránk az ég szívem, csak annyit mondanék, hogy szeretném.

Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díszelt

képes figyelő, politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

városba lüktet az élet most, suhan sok autó a troli robot. Szemedbe nézek és boldog vagyok, kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most, szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

a Nemzetinél van egy villanyóra, ott várlak téged én a rendezvúra. Sok szerelmes fiú és lány találkozik, munka után ez dalolja mindegyik, míg villamosra vár. Csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Suhan sok autó a troli robot, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

vagy se ismered, talán. Én olykor félek, bennem sok van, ami még

Pumpkin, Pumpkin, Pumpkin!

bil, az egy kilin úr, Lillel ő hamar lángra gyúr, és ezt ők minden óra szám, előről kezdik ám.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább 2 heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda állt.

márciusban meg is hív talán, és áprilisban mosolyog reán. Májusban már kedves is velem, bizony, júniusban udvarol nekem. Júliusban örjönkve imád, és augusztusban

hogy télen is szeressen engemet, mert januárban nem beszél velem, februárban már reménykedem, márciusban meg is hív talán, és áprilisban mozsolyog rejár, májusban már kedves is velem, júniusban udvarol nekem.

folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

Maar ik waar nog weg van minden als aan die ajo. Ik heb eerst nog rol nog bra, ik heb ben figuur aan ik ook. Lennig ribo een is, is kegyed egy ribo nő. És akkor majd megérti, hogy kegyedért ebbenek rettentőn. Sárga ribó fészket látok, ott fent a jegegye pár. A ribó egyet hüttyek, itt ott fent elvigatán.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Vnímanie, Galerik Budapest, Станция Свободный Кошуц.

zomlę o cillogu, to z ich lów i sztypie kozaki chwiragów.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Az egész világtól, hogy ez tiszteletben tartsa

0: perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

0: egy modern kis nőnek van igénye épp elég. Csak annyit kérek tőled, nos, ha vegyél egy kodét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mertbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy szed, ide szed, oda legész. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyáznak, mint egy őrült kenguru üvöltök én.

Men seretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tedd, ide tedd, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert szívfajos nem vagyok, valóban én.

0: legyen. Nem a hűvösből táján, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy tetti, de tetsz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy tetti, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó a csók havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

jól vigyázz rád, a mamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagyatád, kisatád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

vigyád rád a mamád, jaj, ha nem nekem áll, nagyon fájna. Nagyatád, kisatád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már a kocsmába.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Minden dolgozó útmutatója, 100 000 kenyere, a szabad nép.

magnum

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

éjszaka aludni nem tudott, mert a szomszédban egy vénkis asszony gramofonozott. Az aranyások elől becsukta az ablakot, de a bácsikának fekje volt, bár aludni már tudott. De arról álmodott, hogy a három aranyásónak három gyereke volt, mint három vásott gölyök. Kezükben csúszli volt, és a nadrágjuk csupa volt, és szólta, állj vagy lövök. Három lorkó, mint az ördög, megkötötték a bácsikám kezét. Jaj, a kezük! Csúszliukkal félba vették egyszerű a bácsi füle törvét. Csazóra hegyét, majd ráugrottak a hasára, halli-halli-hó, mint három pörgelt csikót.

30 mindenben én. Már három aranyásónak nagy tanulsága volt, de most már ebből elég, hogy boldogságot nem ad sem az arany, sem a gold. Ez újabb minden terén. A bácsi mordult, egyet fordult, kettőt lendült, már is lentült tegén. Jaj, a tegén! Ott ébredtem lent a padlón, egy hatalmas dudorral a fején. Jaj, a fején! Bár reszketett, de rögtön tudta, nincs itt semmi vég. Csak álom volt az egész.

Köszönöm és bocsánatot kér, a bosszantók is percekér és a rossz álmokért, s a három aranyásónak, ha unokája lesz, kik vágtatnak majd fejlovon, s mind rőt szakát növet, ők megfogadják esküvel, hogy nem ír.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövidhullámon.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

0: Százszónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
1: Inkább csókolj már!
0: Többet csókkal, mint beszéd, de erre jól vigyázz.

0: mindakét karom. Hiszen a mámor így hat jobban, szíved jobban dobva.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolj hát.
1: Többet csókkal, mint beszéd, de erre jó.

0: akarom, hiszen a mámorígyhoz jobban, szíved jobban dobva.
1: Fizetni.
2: Parancsolj. 6.40.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Magyar Rádió beszél, Jokonai Rádió. Figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk Önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Embert és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

Alô? Catuca, magaz, que é de chocolate e tibor. Pode ir-te? Pode ir, magaz, jaj, hát nagyon. És maga engem? Alô? Alô? De kérem, alô? Központ, alô? Központa, drága központa, kérem, alô? Ma végre! Katóka, csak azt akarom mondani, figyel! Ma figyeljen,

0: valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn idegcsillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. With softer lively curls and brighter sparkling hair. So hello everybody, hello.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.

csak egyet nincs. Jó egy bigin bilincs. Ne járja frimbe, hisz egy biginbe bent van minden frim. Drágám, csak egy biginbe.

dámom megint vigindiát. Drágám, csak egyet incs, jó egy bigin bilincs. Ne járja primbe, hisz egy biginbe bent van minden finn. Most drágám, csak egy bigin.